0: Pa mal masaj tash. Al chilom gila se.
1: Nu se ache, ja vedam in daras.